0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL,
1: XIL,
0: vagyis XIL, XIL, XIL,

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.
1: Megállít egy szép csokor, de a virágbolt már bezárt, talán jobb ez így.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

I wanna fuck.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Ügyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Pityongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitumjú Rádió.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Cook MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszed.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Ez a Bitangyó Rádió.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: kettőt. Vithangdió rádió, mert ritmusra minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
1: Hatvanas, 70-es éve.
2: 80-as is a felejthetetlen 99.

Hát ugye lehetne ez is az intro, de nem ez az intro, ez már lemezről szól. Úgy gondoltam, ha már megvan lemezen, akkor most hát kezdek ezzel. Szeretném megköszönni Gébelennek az előttem lévő 2 óra fantasztikus zenei válogatását. Nagyon jó pihenést kívánok neked, szóra szép hétvégét, és holnap várunk ide vissza délután. A keverőpult és a lemezjátszók meg a mikrofon mögé.

Rettangó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm. Lista 67-et, Nefertitit. Csámpás Rozit, Bíborkánkat,

háttérben itt van velünk már Kardos Szilárdú. Értem, nekem kiskezi csókolom, szép szombat estét kívánok mindenkinek, jó adást, Andi, nagyon szépen köszönöm. Puszi, ölelés. Köszönöm szépen a cseteseknek is, Nefertitinek, Csámpás Rozina. Biborkának és Gébelennek, hogy jó adás, jó műsorvezetést kívántatok. Én kívánok nektek és mindenkinek ott a háttérben a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást. Nagyon-nagyon jó bitangjó rádió hallgatás. Hát ugye hétfőn azt se tudtam, hogy egyáltalán vasárnap jövök-e. Aztán majdnem jöttem hozzátok tegnap délután is, de az közben jött egy kis bajság. Megkértek segíteni, úgyhogy így nyilván inkább azt választottam, úgyhogy még jó, hogy nem reklámoztam, még jó, hogy úgy gondoltam, hogy majd 3-4-re, ha ide érek, jó, ha nem, akkor úgy is. Nagyon szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán az utánam következő két óra kiváló házigazdáját, hiszen itt van velünk már Tökszár is. Szép estét neked is, puszi, ölelés oda is, és természetesen mindenkinek, mindenkinek a cseten, mindenkinek a háttérben. Köszöntöm Musukánkat, köszöntöm Tündért. És itt van velünk Kacajkám, és kellemes műsorvezetést kívánok, puszi, puszi, ölelés oda is.

van velem egy kedves kis csapat is. Szia, kedves Andrá, nagyon sokan és nagyon sok szeretettel köszöntünk, és hallgatunk Sopron közeléből szeretettel. Nagy-nagy pusszantás, nagy ölelés nektek. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. És hát van velünk egy születésnapos is, igaz? Aki tegnap ünnepelte. A 18-at plusz a többi tapasztalat. Úgyhogy ígérem, egy icipicit később Nonót is fel fogom köszönteni. Ha már vagytok ilyen kedvesek, és itt vagytok velem. Szeretettel köszöntöm kedves B csoportosunkat is, ez az Rostási Zolit. Bizony, lemezjátszó pörög. Jó hosszan ez a maxi lemez, és csak maxi lemezeket válogattam, de hát tudjátok, nálam bármi előfordulhat, majd ahogy a hangulatunk kíván.

hát így szólt ez a Maxiról, nem pedig spottal, nem intróval, nem Donna Klárával, nem Uncsik a kacsánk a ligedbennel.

Hát akkor nagyon kellemes szombatesti lazulást, bulizást, csetelést, bármit is tesztek ott a háttérben. Egy kis paranormal activity. DJ Dadó. Meg az X-aktánk zenéje. Szeretitek ezt a sorozatot? Én gyerekként láttam, én gyerekként féltem tőle.

van az X. Bennem is bennem van az X. Hol itt, hol ott. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán már szürke kis reggelet is. Puszölelés oda is, jó zenehallgatás, jó csetelés. Nagy puszi Pistámnak is, aki azt írta, hogy fülellek. Nagy szeretettel köszöntöm a mi versmondói álljunkat is, itt van velünk Hegedűs Juditka. Csodás Adit, szép estét, kedves kis oroszlán, sok fület, puszim! És azt írta az X-aktákra, hogy imádta.

történt, Biborka? Ja, neked is, neked is. Jó van az úgy, én is tudok ilyet. Még mondani is, nem csak írni.

puszikám, musukámnak is. Jó műsorvezetést kívánt, és már az ő karjában is benne van az X.

Válogattam nektek mindent is erre a mai két órára. Elmegyünk egy kicsit a régmúltba, jövünk egy kicsit közelebb is.

próbáltam olyan maxi lemezeket is válogatni, amik egy kicsit mostoha gyerekek, és körülbelül 1-2 évvel ezelőtt, amikor megvettem, fölraktam, lejátszottam, és azóta se. A vacsorát à la carte szolgáltatom.

hatalmas nagy szeretettel puszilom, ölelem dr. Annánkat is. És ugyanezzel az Elánnal Mimikét is. Puszi drágám, jó adizást kívánok! Köszönöm szépen, csoda szép estét!

anyukám megjegyezte, hogy Scully sokkal csinosabb lett a korral. Hát vannak, akiknek jól áll az, hogy egy kicsit megöregednek. Meg hát vannak, akiknek nem áll jól, és hát vagyok én, aki nem öregszem. Szokott a plafon egy kis technikai szünet.

Nos, hogy felhívtad rá a figyelmemet, kedves szürke kisegér, hogy a korongot figyeljem, gyorsan át is kapcsoltam a lemezjátszót 45-re. Már hogy itt a maxi között van huncutság, valami 33-on pörög, valami 45-ön. Úgyhogy most ennek köszönhetően egy bakit megúsztam. Never give up looking for my baby. Hát kedves Nono, nem tudom, hogy bejön-e ez a lemez, amit most játszok.

Csodaszép Lisa Stanfield zenével. Szeretnék neked kívánni nagyon-nagyon boldog születésnapot. Isten éltessen sokáig. Természetesen a Bitangyó Rádió műsorvezetői, hallgatói és jó magam nevében is. Around the world. És Lisa Stanfield.

Szóval hétfőn fogalmam se volt, hogy alakul a hétvégém. Hát úgy alakult a hétvégém, hogy tegnap délután óta szakadatlan esik az eső. Hála Istennek, mert hogy szerdán voltam egyet rövidet bringázni, hogy megnézzem az erdők alját, és hát porzik az erdők alja, úgyhogy gomba még csak nyomokban sincs. Közben megnézem minden áldott nap a Facebookon az emlékeimbe, hogy ja Istenem, tavaly előtt is 3-4 év, 6 évvel ezelőtt is milyen gyönyörű gombákat szedtem ebben az időben.

hát ha van köztetek olyan, aki szeretne szombat este egy kicsit összebújni a kedvesével, de nem csak tombolni, az erre a dalra simán megteheti. Kylie Minogue, James Donovan fantasztikus duettje.

hát én ugye úgy döntöttem, hogy az esőre való tekintettel választom azt, hogy bekuckózom, és megpróbálom rendbe tenni azt, amit ugye múlt héten egy kattintással eltüntettem. Hát a 160 valamennyiből már 120 megvan. Jól elmókoltam vele a mai napon. Ez volt a tanulópénz. Most már mindenhova mentek, mindent is.

Egy biztos, túlélünk, mindent is túlélünk. Meg reményeim szerint mindent meg is élünk, igaz? Mert hogy ez nagyon fontos dolog, hogy éljünk meg minden pillanatot. A csapatunk a Bojtranék.

csodaszép színű, vagy inkább randa, neonzöld, olyan, mint a láthatósági mellény, olyan színű van a lemeznek. Gombay Dance Band. És a Marlena.

Johnson. Sei americano? Hát igen, kigazoltan van távol, mert bizony az ő unokája is. Arra szolgat fölfele az időben, és hát ünneplik a 9. születésnapját. Isten éltesse sokáig. Itt van velem kis Krányi. Szia babám, klassz műsi, gyere bubis fürdőbe. Hall.

azt a betyár mindenit kaptam Musukától egy fotót, ugye kim vannak a jacuzziba, azt mondja, irány a pancsi, és korom sötét van. Itt még...

foglalkozok német aglegényekkel, úgyhogy így nem tudom, hogy hívják a német aglegényt. Segíts! Biztos valami herre.

vannak a dobra. Knowing me, knowing you. És közben keresnem kellett egy lemezt gyorsan, mert hát kiengesztelésképpen, mert kizavarja a buborékokat kisklányi a kádból.

és most látom, hogy megérkezett Tündér a chat falra is. És szeretettel köszöntöm apusomat is. Szia kisbundás, jó adit neked sok fület. Puszi drága, nagy ölelés.

velünk Vida Erikám is. Szia, drága Tam, még nem késő, de itt vagyok. Szép estét neked és mindenkinek. Hát nem késő, még van egy óránk. Aztán utána lehet még kettő, hiszen érkezik hozzátok majd Tök Szár.

Akkor engesztelő zene. Annak, akinek abból allergiája van.

Köszönöm szépen, itt van velünk már Mázlis a Bitangő Rádió csetfalán. Jó adást kíván! Neked pedig jó zenehallgatást, jó csetelést, csodaszép szombat estét, puszi ölelés!

lehet jampeckodni. Kis rock and roll diszkó, itt a Bitangyó Rádióban.

0: lábtörés. Mi az a sótörés? Ez a sótörés. Mutassuk, hogy mi az a lábtörlés. Mi az a lábtörlés? Ez a lábtörlés. Taposd el a csikket. Jó, jó.
1: Hallítsd az a térdet.
0: Jó, jó.
1: Tereszkedj le hídba.
0: Na meg mit nem?
1: Jó.

Ó, Rivéra, egy kicsit hamarabb tettem le a tűt, de hát annyi baj legyen, legalább van időm egy kicsit beszélgetni hozzátok. Szóval 20 óráig vagyok itt veletek, aztán 20 órától érkezik majd Tökszár. Vele lehet folytatni tovább a bulit.

szólt egy kis Jav Bunny itt a Beat Hangyó Rádióban. És akkor elengedjük ezt a műfajt. Remélem, hogy mindenki kitornázta magát. Megráztátok egy kicsit?

Le Bolero. Volt a Color My Love és a Happy Station. Living in Japan érkezik, aztán a Give Me Your Love. És a Give Me Some Lovin, ez lesz a vége ennek a Fun Fun Hit Mixnek. Kedves Tökszár, te pedig csak verjed, verjed, verjed, üssed. Bár lehet, hogy ha egy kicsit megsimogatnád, újraindítanád, akkor jobban.

milyen sokan várnak rád. És még azokról nem is beszéltünk, akik a háttérben, ugye, toporognak már. Vajon mikor jön már végre a mi barátunk, Tökszár? És dugul el ez a csaj, igaz zen? Meg csatak.

Chihuahua. Jó van, Vidarikám is még riszálja. Jaj, de jó is volt ezt teli torokból üvölteni a koncerten.

gyorsan, de biztosan befordulunk a finishbe. És amit elárulhatok nektek, úgy néz ki, hogy hétfőn, ugye, holnap is jövök, 10-től 12 óráig itt leszek veletek, és akkor majd hozom a szokásos vasárnap délelőtti, mindent is beleteszünk. Újabb zenéket is, nagyon-nagyon retro magyar perceket is. Úgyhogy szóval várlak benneteket holnap délelőtt 10-től 12 óráig szintén. Viszont ugye hétfőn 18-től 20 óráig a szokott időben, a szokott helyen két újabb válogatás lemez. Fránya postának ma ki kellett volna már hoznia, de nem.

hát ne is mondd Csámpás Rozi. Mert bizony itt is nagyon vigyázni kell az ilyen DHL, meg PDP, meg egyéb futárokkal. Ezt a lemezboltot, ezt azért szeretem, mert ők a Hermes-szel, vagy a Hermes-szel, vagy nem tudom, hogy kell mondani, szóval velük vannak szerződésben, és itt automatikusan megkapom az e-mailt, hogy feladták a csomagomat, rajta van a csomagkövetési szám, én pedig rögtön rácsapok, és abba a szent pillanatba a paket shopba átirányítom.

A Miki, majdnem megfulladtam, úgy kellett köhögnem, és nem nyomtam vissza a Mikit. Na basszus kulcs. De köszönöm, hogy figyeltek. Szóval két dalom van még hátra. Az első az a Bad Boys Blue.

aztán még lesz egy lemezecske, és aztán érkezik hozzátok Tökszár. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Jönnek a jó kis latinos hangulatú, ritmusú dalok.

És akkor most elárulom tökszer, hogy olyankor van az, hogy ugrál a zene hangereje, amikor én azt gondolom, hogy beszélek a mikrofonba, de közben a mikrofon ki van kapcsolva. Én meg itt húzogatom a potit. De hát a tapasztalt bakifigyelők, mint például Szürke Kisegér, az egyből kiszúrta, hogy mi a hiba.

Mosuka írja, hogy pont tűzijáték volt a háttérben, mikor szólt a DJ Bobo, úgyhogy teljes tiszta élvezet, komolyan. Jacuzzi, meg tűzijáték, meg csillagfény, meg DJ Bobo, tudtok élni. Hát nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét. Ebben a két órában kívánok nektek nagyon szép estét, nagyon jó zenehallgatást Tök Szára.

hát régen volt már olyan, hogy 2 órában csak lemezeztem. Úgy látszik, hogy a mai napon egy kicsit kiestem a ritmusból. Hát oroszlános zenével indítottuk lemezzel ezt a mai estét, és azzal is fogom befejezni. Köszönöm szépen a Facebookon íróknak, a háttérben hallgatózóknak, a Messengeren íróknak, és külön köszönet és hatalmas ölelés mindazoknak, akik a Bitangyó Rádió chat falán velem tartottak a mai estén. Bizony, mi kimaradtunk a jóból, de hát majd decemberben. Ott szilveszterezek. Aztán lesz tűzijáték is, meg jacuzzi is. Remélem, kis krányi addig nem ereszti le.

kívánom nektek, legyen olyan a mai estétek, olyan, amilyennek szeretnétek. The Lion Sleeps Tonight. Nagyon jó szórakozás, tök szárral. Holnap pedig 10 órától várlak benneteket szeretettel. Ha minden igaz, akkor 8 órától Jetski is itt lesz veletek. Csoda szép estét mindenkinek, sziasztok, ciao.

Hát akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hurrá, szombat este van, és tök szár meg is érkezett hozzátok, ha nem is egyszerűen, de itt vagyok. Ó, bocsánat, voltak egy kis malőrök itt az adásom előtt, voltak problémák a gépemmel, valahogy nem akart érzékelni a kontrollert, úgyhogy ha a műsort kibírja, akkor én örülök neki, utána viszont kapni fog egy pár ilyen jó irányba térítő entert, ahogy írtam, valami a hardware, vagy a software, hardware-szoftver csatlakozásnál vannak problémák, nem tudom miért, de nem érzékelte a kontrolleremet, úgyhogy kapott egy kis újraindítás, meg egy-két ilyen kedves entert, de remélem, hogy működni fog, és már meg is kaptam a visszajelzést Little Lion-től, hogy jól hallható vagyok, úgyhogy itt az első számomat ki is engedem, és akkor utána majd még visszatérünk itt, mert nagyon sok dolog történt, velem is, remélem veletek is, és ezt meg fogjuk beszélni, és már, ahogy én szoktam mondani, ajtópászító, ilyen asztalos zene, szóval kezdődjük a buli Despacito.

És akit már hallunk, ő nem más, mint Lóbega, és a van és egy, és egy-egy elő, kettő már itt beszélni akartam mindenféle nyelven, és akkor már itt meg is ragadom a dolgokat. Nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat lakóit és hallgatóit, persze, akik nem csak a chat oldalon vannak, őket is üdvözlöm, és más külsős hallgatókat is, akiket itt látok egyelőre. Ő nem más, mint Little Lion, R2D2 és Bobby, ami két robotunk, Bobu 81, Csámpás Rozi, Kata, Mázni, Pista 67, Suncorgós, Szürke Kisegér, és Tündér, akit viszont még látok itt a Dumcsi oldalon, ő nem más, mint Brill és Csatak, szóval őnekik is köszönöm, hogy itt vannak, és mindenkinek szeretem, látjátok már, félre beszélek, szóval köszönöm szépen a jó adás kívánságot, és Lóbegával még mindig megyünk tovább, egy meg egy az kettő.

És ő már Sofia Reyes, és a 1-2-3, és sok szeretettel köszöntöm Zorkát is, hogy benézett közénk, és el is maradtam Katának a lájkolós fényképével, úgyhogy azt is köszönöm szépen, Zorkától is várjuk a hasonlót, hogyha van ideje.

És ő már nem más, mint Johannes, és a Tango La Camisa Negra. És már meg is kaptam az első feedbacket. Szóval ott jártam, hogy Brill feltette egy fényképet, hogy valami járdát csinál. Engem úgy tanították, hogy ha egymás tetejére teszed, akkor fal, ha ledől, akkor járda. És meg is egyezte, hogy minden jó szakember Angliában dolgozik. Nem tudom, hogy ki dolgozik Angliában, én itt ülök, úgyhogy nem dolgozok. Úgyhogy ezt kikérem az angliai emberek nevében. Azt kérdezte valakit, hogy kinek hogy telt a hetek, mik voltak, úgyhogy ezt én is felteszem nektek, hogy kivel mi történt, vagy mi nem. Csak is jót akarok hallani.

És már igen, feltette csak a kérdést, hogy latinest lesz? És igen, és kezdődjön is a La Carca Matcha.

És úgy látom, Little Lion már nagyon jó táncol. Szerintem Biborka nem volt itt, amikor én beálltam a műsoradók közé. Előtte itt volt, úgyhogy őt is üdvözlöm, és látom, hogy ő is nagyon jó táncol.

Na én ebből a kiállásból is mondom nektek, hogy velem olyan történt, kicsit nevetséges, épp meg is kérdeztem itt, hogy ki milyen Winchester HDD-t tenne a számítógépbe, mert az enyém már az egy terás, az kezd megtelni, és én nagy büszkén, ahol mondom, jól nézelődünk, kaptam is pár ajánlatot, de én egy Western Digital 4 terabájtosat rendeltem magamnak, aztán mikor megérkezett, kibontom, és akkor láttam, hogy 40 gigabájt, és ilyen furcsán néztem rá, hogy mondom, gyerekek, 4 terra 40 giga, olyan 1% az eltérés köbben, vagyis az 1%-át kaptam, úgyhogy kaptam egy olyan ajánlatot, hogy visszafizetnek 100 fontot, szóval a kétharmadát visszafizetik, és akkor utána megtarthatom ezt. De hát mondom, ezt viccnek is rossz, úgyhogy szerintem utaljátok azt a pénzt. Valakivel történt már ilyen?

És már itt nekem meg is írta Little Lion, hogy ő is West End Digital Party. Én néztem, hogy mi lenne jó, szóval én kaptam Toshibára, én a West End Digitalt választottam, mert én is annak a pártja vagyok, de van még a Seagate, úgyhogy most itt a harmadik Winchester jött be, mert Seagate-et rendeltem, és azt fog megérkezni, és akkor ezt meg vissza kell küldenem, és visszautolják a pénzt. Aztán utána ki fog derülni, de már nagyon-nagyon szűkös a helyem, már a gépem nyavajok, hogy nagyon kevés a helyem. És még szeretnék még két dalt letölteni. És Lizárt köszöntöm, és örülök, hogy csatlakozott hozzánk, mert a dobozás neki.

Hát igen, csatak próbáltak átverni, de ugye itt az eBay az véd engem, úgyhogy rajtuk keresztül ment az üzenet, hogy valamit elszúrtatok, úgyhogy ők látják, hogy miről van itt szó, és hogyha az eladó nem annyira hajlékony, akkor ők segítenek neki.

És akkor itt ragadnám meg először is, megköszönöm a mai műsort Gébelennek, Little Lionnak, hogy itt voltak, Little Lion előttem volt 2 órában, és azelőtt viszont 2 órában Gébelen, úgyhogy köszönöm szépen nekik, és hogy felkonferált engem most Little Lion, és megyünk is tovább Arassal.

És ahogy látom, szürke kisegér valószínűleg krumplipürét vagy valami hasonló dolgot akar krumpliból csinálni. Csúnya, vagy nem csúnya, nem furcsa dolgokat faragott belőle egészségére.

engem csak megfogott ez, hogy 1150 informatikus van, hát ez egy kicsit sok, Brill, és akkor én mondom nektek a következőt. Én most azon ügyködök, hogy elkezdtem megfelelő anyagot, varnyvaló anyagot vásárolni, ha jóba szeretnék valami jó képű húzatot beletenni, és ahhoz megfelelő jelekkel ellátott darabokat vásárolok. Idáig nem annyira jó a helyzet, de remélem, hogy hamarosan megtalálom a megfelelőt.

És ő már itt duál vissza, és az Amigo, szóval, hogyha valaki van, aki ért a varráshoz, szabáshoz, vagy esetleg varrónő, varrónőket szeretjük, mert azok bevesznek 10 centit a nadrágból, ja, de ezt nem ide akartam mondani. Szóval, aki ért van, amennyire az anyagokhoz, az szóljon.

Oh, és akkor még derül neki, azt írja Little Lion, hogy őnek az egyik szakmája az, hogy a varrónő. Én megmondom, én nekem varrónő osztálytársaim voltak a szakmunkás képzőbe, úgyhogy nem meglepetés ez.

Szóval már is kis kérdezik. Little Lion-t, én megmondom, vettem ilyen mintadarabot is, ami ilyen 20x30 centi, de vettem ilyen 140x2 méterest, amire úgy gondoltam, hogyha másnap lesz belőle párna vagy függöny, de hogyha nem, akkor majd odaadom bátyámnak, és akkor ő csinál belőle valamit. Itt nekem azt írja Little Lion, én kárpitozni szeretnék. Végül is az én célom az az, hogy egy szivacsot szeretnék behúzatolni.

És már majdnem belemerültem itt ebbe a kárpitozásba, és lemaradtam Enrique Iglesias Bailamos indításáról, úgyhogy ő már Bailamos lesz. Úgyhogy Little Lion csak húzat és cipzár rajta, semmi több.

Na, én nem akarok gombokat varni. Szóval szürke kisegér, te is varró bácsi vagy. De legyél varró nő, csak varró férfi.

Na, no, te legalább ti nem figyeltek ide, nekem kell ide figyelni, ő már Santana, és a Maria Maria, és már fel is töltöttem egy darab fényképet, amilyen anyagot rendeltem, amivel egyelőre elégedett vagyok, ez egy 100% pamut, úgyhogy ennek örülök, de a többi anyagoknak nem annyira. Ladies and gents, turn up this sound system to the sound of Carlos Santana.

Ó, köszönöm szépen, Little Ian, hogy észrevetted. Igen, természetesen mi vagy hajóba megy, nem tehetek bele, mit tudom én, macskásat, vagy kutyásat, vagy fazekakat.

can feel you. Igen, Little Lion Börzsit eladtam, igaz, hogy a bátyámnál kötött ki, de igen, ez már az újba, abba egy világos, krém színű műbőr volt. Én nem annyira örülök a műbőrnek, úgyhogy én valódi pamutanyagot szeretnék bele. Igaz, hogy mosni kell majd többet, azt meg csak le kellett volna törölni vizes. Műbőr volt, én nem annyira örülök a műbőrnek, úgyhogy én valódi pamutanyagot szeretnék bele. Igaz, hogy mosni kell majd többet, azt meg

Woodshop. Woodstock. És itt van egy másik anyag, amit kiválasztottam magamnak. Tündér, köszönöm, hogy itt voltál, de füled itt lesz, hallgatózzál, ha bár nem látod ezeket a jó képeket, amiket felteszek majd. Úgyhogy ez ami még megérkezett. Amivel elégedett vagyok, mert viszonylag vastag, és van benne sok pamut is. Úgyhogy ez lesz szerintem a belső rész, ami a háló rész, ez lesz az ő neki a húzatja. De hát ebből még rendelnem kell, mert ebből csak egy 20-30 centis darab jött, de tapintásra tökéletes.

És köszönöm szépen, Tündér, hogy itt voltál, és hallgattad a zenét, de továbbra is fogad úgy, hogy jó pihenés neked. Remélem, hogy egy hét múlva találkozunk. És már Ricky Martin, és ő ledobta a bombát.

És ez úgy képen nagyon jól néz ki, de olyan, mint egy lepető anyag, úgyhogy az én szememben ez sajnos semmire nem való, maximum valamit kitömni vele. Az anyag a gyér, úgyhogy ez kuka részemről.

Közben csatoknak is megbrillek, és megmutattam, hogy micsoda dolog ez, amit kiválasztottam, de itt nekem egyből azt írta, hogy

És akkor Party Time Gloria Stefántól. You'll be mine.

És megmondom nektek, észre se vettem, hogy itt eltelt felettünk majdnem egy óra hossza. Nálam 19 óra 53 percet mutat az idő, vagy az én órám a számítógépen. Most pedig nem megragadnám gyorsan azt, hogy holnap reggel 8 és 10 között Jetski érkezik a Best Caféval. Őt fogja követni 10-től 12-ig Little Lion hevesen, vegyesen. Hát, hogyha hevesen leszel, szóljál. És még azt látom, hogy Gébelen lesz 16 és 18 óra között veletek. Magyar pop és dance. És utána pedig Len, azt látom, hogy Tóth Wolf Attila fog érkezni a Földim Italiano, vagy Italio Café Vidán Parkkal, úgyhogy őnek is jó sok fület kívánok, sok hallgatót, és akkor gyerünk is tovább. Még mindig Gloria Estefan, tök szátaljátok, itt a Bitang Jó Rádióban. De azt írja Csatok, hogy a fehér szín miatt kényes. Nem, ez nem fehér, hanem egy ilyen nagyon világos kávészín. No!

És Sócorgónak szeretném megköszönni, hogy itt volt és hallgatott engem és az előttem levőeket is, úgyhogy jó éjszakát és kellemes hétvégét kívánok, kellemes vasárnapi napot, aztán ne dolgozz sokat!

És ő már Ricky Martin, és ahogy mi is énekeltik, Undo Stress, La Copa de la Vida.

És Csámpás Rozi nagyon jó táncol Csatakkal együtt. Csatak írja, hogy most rendelt egy SSD-t egy régi laptopjába, és reméli, hogy gyorsabb lesz. Én is ebben reménykedem. Habár én nekem a processzorra vannak a bajok a régi laptopommal, úgyhogy azért is ruháztam be egy Dell erőműre. Ami most egy kicsit huncutkodik, rosszalkodik, mert ma is egy kicsit bohóckodott velem, de hát nem a géppel van a baj, hanem a gazdájával.

a remény az megmarad mindig, de szerintem egy kicsit gyorsabb lesz viszont a processzor, nem biztos, hogy többet bír. Tegyél fel rá Windows 95-öt.

Csatak, majdnem megvettem egy Western Digital 4 terás Winchestert, amit ilyen NAS gépeknek, vagy gépekbe, vagy szerverekbe ajánlottak, de mint hogy elkezdtem kattingatni, kiderült, hogy 5200-es fordulatú, úgyhogy erről letettem, úgyhogy Seagate 7006-os, vagy valami ilyesmi fordulatszámon működő megy bele majd a gépbe.

És ő Marcelia Cruz, és a La Vida es un Carnaval. Ezt nagyon szeretem, ezt a zenét. És hallgassuk, és tekerjük ki.

És úgy látom, már Little Lion elővette itt a kubai, vagy nem tudom, hát páva táncosokat, úgyhogy hajrá, menjen itt a szamba!

Hát csak az a kérdés, hogy mire fogod használni ezt a laptopot, mert hogyha csak ilyen apróbb dolgokra, akkor az jó, lehet, hogy még a videók mennek, de komolyabbra már nem szabad használni. És én Little Lion veled teljes mértékben egyetértek, nekem is azt tetszik a legjobban, de az csak a hálófülkével fog bent lenni, lehet párnákkal. Viszont kintre, ahol sok minden fog történni, ahol tényleg az emberek több részt időt, több időt fognak tölteni, a horgászat közben viszont kosz fog menni rá, oda ez a világos anyag, ez biztos, hogy nem jó, úgyhogy oda sötét lesz.

Első már Sonia és Selena de aqua mova mova, hogyha jó az a spanyolos kiejtése, úgyhogy őt hallgassuk meg, és mehet továbbra is a riszálás.

Letterline egy szabadba kerülés már meg is lesz. Szóval csak játék kivételével mindenre is használni fogod ezt a laptopot. Remélem, hogy működni fog az általad kigondolt rendszer. Nekem van itt egy elfekvő laptopom, amit nagyon nem használok, mert azt rádiózásra szántam, de szerintem a programomat már nem bírta volna, úgyhogy az most pihenőt kapott. De lehet, hogy úgy jár, mint az előző laptopom, hogy a bátyám poros műhelyébe fog kikötni, és majd ott a CNC gépet, az égetőgépet fogja vinni.

Így van, csatok sajnos a céges helyen az ottani rendszergazdák sok mindent letiltanak, hogy ne bír használni, de hogyha van egy saját laptopod, azon minden is, főleg az ilyen XXX-es dolgok működnek, de lehet tölteni is, és egyebeket is lehet csinálni.

És azt írja itt, hogy South Yorkshire-be valaki beugrott a tigrisekhez, szerintem játszani akart velük egy kicsit, vagy túl sok TikTok videót nézett, ami AI, úgyhogy én se tudom az emberek mit gondolnak, mikor bemennek így a tigrishez. És azt írja Little Lion, hogy már lóg a fejem, 3:40-kor ébredtem ma is. Hát ilyenre szoktam mondani, hogy az ördög nem alszik, de hát 3:40-kor én átfordultam a másik oldalamra, 7:30 körül ébredtem, úgyhogy az én fejem még nagyon jó áll.

erről a zenéről még jut eszembe, de szerintem nincs fent a gépen, ami nem más, mint a Magic Carpet volt, úgy tudom az előadója, és mindig valami ilyesmit énekeltek benne, egy áring-ting-ting-ting, de most ezt nem tudom előszedni nektek, de legközelebb megkeresem.

És ő már nem más, mint Bellini, és a Mendoko de Rio, és a Macarena. Nem Macarena, Macarena.

Na, én is hasonlót követtem el, hogy köhögtem és levettem hangot. Szóval Bíborkának szeretném megköszönni, hogy itt volt és hallgatott bennünket, vagyis engem főleg, de előttem levőket is. Úgyhogy köszönöm szépen, és jó éjszakát kívánok neked!

Ez csatak viszont nyomja az úgynevezett csatakos táncot, Shrekket látom táncolni. Vé magalés!

Akkor ez a zene szóljon nagy szeretettel Little Lionnak, ha már ennyire szereted a Muchókat. Meg is jegyeztem így magamban, hogy Muchát láttam itt a csemegő falon, hogy volt bent. Hát remélem, hogy valamikor visszatér hozzánk.

És ő már itt, Alex Ferrari, és a Barabarabere, és remélem Little Lion megtalálod azt a zárai vámosi lemezt, nem vagyok ebben annyira otthon. Emlékszek, hogy volt ilyen bakelitünk még a szüleimnek, de hogy megvan ez a zene, biztos nekem nincs.

0: E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Bará, bará, bará.
1: És már itt meg is kérdezte tőlem csatak, hogy volt-e már cici, ha nem akkor, ha volt, ha nem volt, akkor is jönnek.

És már itt Don Omar és a Danza Kuduro, és látom, hogy Little Lion ő is azért csak veregeti a fenekeket, csatok pedig lendobálja a ciciket. Remélem, hogy a holnapi nap tudok majd annyira figyelni, még délelőtt itthon vagyok, amikor Little Lion adásban lesz, úgyhogy próbálok csatlakozni, meg akkor még vezetek épp Velszbe, úgyhogy lehet, hogy útközben is hallgatlak. 11-re megyek át Velszbe, úgyhogy pizzázás lesz ott, úgyhogy a holnapi programom megvan, és Bubu 81-nek szeretném megköszönni a ma estét, és örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen, remélem egy hét múlva találkozunk.

És Békatkát is üdvözlöm, és köszönöm szépen, hogy csatlakozott. És ahogy látom, Békatka egy kicsit ki van, de remélem, hogy már csak pihenni fogsz a hétvégén, úgyhogy csak semmi hajtás. És azt írja Brill, hogy még jó, hogy a gyerekek nem jöttek ide, de hát a gyerekek is láttak ilyet, sőt a szájukban is volt Brill, úgyhogy nem kell ebből problémát csinálni. Az emlékek azok mindig jók.

Békatka, én folyamatosan egy szigeten vagyok, nem kell Margit sziget, én egy hatalmas nagy szigeten vagyok, úgyhogy itt is elfoglalom magam, de neked jó pihenést most már. Az unokák azok mindig viszik az erőt. Nekem az unokaöcsém is eléggé viszik az erét, mikor velük vagyok, úgyhogy el tudom képzelni, hogy milyen, de ez lehet, hogy az én koromban egy kicsit másabb, de nem részletezzük ezt.

És ő már nem más, mint Jennifer Lopez, és a Let's Get Loud. Ti is szerettek hangoskodni?

És Brillnek szeretném megköszönni, hogy itt volt, és kitartott majdnem a végéig. Egy hét múlva találkozunk, ugyanitt ugyanúgy, úgyhogy neked jó éjszakát kívánok! Remélem, hogy Lilit már alszik, de hogyha nem, az se baj.

És itt azt írja Little Lion, hogy tud csendes is lenni. Hát én ezt nem hiszem el. És azt írja, hogy félős vagyok. Bétkatka meg azt írja, hogy ő meg hiszékeny. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy én mindent elhiszek, csak ti is higgyétek el, amit én hazudok.

És ő már nem más, mint Bellini, és a Samba de Janeiro 1997-ből. Azt írja csatok, hogy csinálni fog egy cicis könyvtárat, és látom, hogy B. Katka mitől vagy kitől fáradt le ennyire.

Előkerült Little Lion-nál a szambatáncos lányok. De és Békotka is nagyon jó táncolja. Enyhén hiányos öltözékű. Hát nem tudom, én nem ismerem ezt a mesét, megmondom őszintén. Kinagyítottam ezt a képet, de nem ismerem ezt a mesét, úgyhogy valami malacszerűség táncol itt egy szál falevéllel eltakarva a hátsóját.

Ó, akkor beállatszott, hogy itt tapsolgattam. Jó kedvemben, nem fogok énekelni, ezt meghagyom másnak, nem akartok szaladni. Úgyhogy megyünk is tovább.

Én nem tudom miért, de nekem nem látszódnak ezek a szürke egeres képek. Lehet, hogy azért, mert én külföldön vagyok? Nem baj. Majd egyszer valaki lefényképezi.

Nem látom, nem tudom, hogy mi az oka ennek. Én nekem majd mindjárt csinálok egy screenshotot a telefonomról, hogy amit én látok belőle, az sajnos semmi. De majd mindjárt megnézem, hogy mit kaptam, mert valószínűleg kaptam üzenetet róla, hogy mi is látható.

És úgy döntöttem, hogy ez az utolsó számom, utána már csak el fogok tőletek búcsúzni, és elteszem magam én is holnapra. És hogyha szeretnétek, akkor énekeljétek ti is Tibivel. Az, hogy hol mi amor.

Igen, Békotka, már megkaptam, hogy mit kéne látnom, úgyhogy látom a táncos lányokat és a szexi DJ-t, vagy nem tudom ki van ott elől, és megmondom őszintén, nekem sokkal kedvesebb, amit a Kata betett Shaun the Sheep, ből az egyik bárány, az helyileg itt készült ez a mesefilm, ahol én lakom.

Ezt már látom. Csak úgy megjegyzem, hogy ezt a képet már láttam. Szürke kisegértőnek is terelte. És akkor bonanza banzáj, valami véget ér. A Tökszár műsora sajnos a ma este véget ért. És ezzel a megszokott dallammal szeretnék elbúcsúzni tőletek.

És úgy látom, csatak, megköszöntöm estét, és 2, 4, 6, 7-es darab cicis képpel búcsúzik a mai naptól. Én is köszönöm szépen a mai esti hallgatóságot. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt voltatok és hallgattatok.

És akkor itt szeretném megköszönni név szerint, akik itt voltak, úgyhogy Bitangok sorakozó, akik itt voltak velem, akiket most még látok, az nem más, mint R2D2 és Bobby, B-katka és szürke kisegér, de Little Lion pár perce lépett ki, ő is itt volt velünk, Tünemény Pista, Suncorgó, Liza Vázli, úgyhogy ők voltak még itt egy páran, és akiket még látok, az nem más, mint Csatak, aki itt volt még velünk, köszönöm szépen neki, Brin is itt volt, de ő lelépett kicsit korábban, mert Lilit nem akart aludni, úgyhogy dolga volt, úgyhogy köszönöm szépen nektek.

Hold, tök szár adása véget ért itt a Bitang Jó Rádióban. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, jó ét! És csatornak pedig Len. Jó étvágyat!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Fiton Gyula Rádió. A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. Rádió.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.